ember. Kicsit látok levőrdöt, sős gordívat jelöltöm. Az értelme, az még megmarad. Ott is lög a tudatod. Egy megszakadt gondolat kócolja ízett homlokomat. Levegek a víz felett, és nem értem a szépeket. Sírva élek száz helyet, folyton körbeleng egy rózsaszín romány. Felém tüskét nyújtanak, érzem, kinyugasztanak. Látok még, bár nem túl messze, és nem tudom, hogy időm lesz. Egyre körbeleng egy rózsaszín romány.

most már véged, ugye tisztán érzed, elborzadt képek hagynak serbe, félek, egyedül maradtál. Önmagad fölött fényes győzelmet adtál. Illodva elszáradt, szétforrad világ. Fájdalmad magadból bölcsösen kihányos. Lebegek a víz felett.

Ezekből felépülő borongos világ. Milliónyi ábrándot szétszúzó hibák megsárgult halmazok. Visszafojtott hajlamok kedvesen csengő dallamokat borító fájtlak.

csak nézi az eget üres tekintettel, rezzenéstelen nyomokat hagy a korban, egy szélpuszál, esőmösel. Húzza magát roppant napok sűrűjében, s olykor boldog is, ha pohár táncol kezében.

0: nagyon sok életben. Mert az élet életben, valahol még életben. Mert az élet életben,
1: de te
0: nagyon sok életben.

a sarkon életben, bár az élet életben, valahol még életben, bár az élet életben, nem a sarkon az életben, bár az élet életben, valahol még életben, bár az élet életben, nem a sarkon az életben.

magányos dermedtségben áll. Kesereg a remény. Látod? Nem tér magához többé immár. És egyre kesereg a remény. Kesereg a remény. Kesereg a remény. Kijöntött szavak.

suhat a gazdélet. Veszélyesen szép csöve. A lényegét nem értheti meg senki sem. Várok. Sivárán kopog a szavak csöndje. Az utolsó álom is elhagytam mindörökre. Egyre várok. Vágyaim agyamba zárom. Meg ne szökjönök. Zsarnokként hirdetek majd fölöttük ítélet. És a sápat kételj meghatottan nézi, hogy elkeseredésünkben megtanultunk félni. Tapost földbe korlátait, s tér magadhoz élni. Ezernyi csöndes csalódás a semmiben. Ez most már csak halódás. Hitem végképp elveszett. Hogy visszahozni hogy lehet, nem tudom. De tudatom egyre mélyebb esőjed a közöny tengerébe. Onnan nézek fel az égre. Rajtad felhő úszik át. Szinte érzem illatát. Kijöntött szavak. Nézd csak. Magányos dermedtségben áll. Kesereg a remény. Látod? Nem tér magához többé immár. Kesereg a remény. Kesereg a remény. Kesereg a remény.

0: magam látom. Senki más nincs a világon.
1: Leülök zöld estékre kihalt házak küszöbére.

Hátam mögött némás sorakoznak. Az öröklét bugyraiban elveszettek felködlő halottaim, és elfúló hangon belőlem kiáltanak a világra.

S a szürke, darabos levegő eltolva szólja a levegő végtelenség. Hát így ért véget. Ismét emlékké merevült egy élet.

Enyhe görcsökben, ringatózva szemvelgő ölekben, írtózva bomlasztom a perceket. Sűrűsödő magány, cinikusan vogány mosolyjal tekint körbe. Rozsdásodó korszemek összetörve.